0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

És értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem

kedvenceit. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió. Yeah.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

vakarom bőröm sajgó sebei, lassul a DJ, serceg a bakelét.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetősége is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektára javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köti össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Trükkös módszerrel csaltak vádat emeltek két budapesti nő ellen. 6 Széchenyi diák kezdte meg ciprusi szakmai gyakorlatát. Indul a Cervinus Művészeti Fesztivál Szarvason. Már is mondom a részleteket. Szabálysértési értékre üzletszerűen elkövetett csalásvédsége miatt emelt vádat a Békéscsabai járási ügyészség két fővárosi nő ellen. A vádirat pénzbüntetés kiszabását indítványozza a 36 és 37 éves vádlottakkal szemben, akik trükkös módszerrel követtek el csalásokat. A vádirat szerint a két nő évek óta a vagyon elleni bűncselekményekből és tulajdon elleni szabálysértésekből egészíti ki jövedelmét. Az ország különböző településein, üzletekben, benzinkutakon, gyógyfürdőkben és más kereskedelmi egységek dolgozó eladókat, pénztárosokat tévesztettek meg. Módszerük lényege az volt, hogy azt a látszatot keltették, egy 20 000 forintos bankjeggyel fizetnek. A bankjegyet azonban az eladók figyelmét elterelve nem adták át, hanem visszatették a pénztárcájukba vagy a táskájukba. A megtévesztett pénztáros így a valójában át sem adott bankjegyekből adott visszajárót, miközben a terméket is átadta. A vádirat szerint 2024. december 3-án egy békéscsabai üzemanyagtöltő állomáson is ezzel a módszerrel csaltak. Egy 549 forintos energiaitalt választottak, majd egyikőjük elővett egy 20 000 forintos bankjegyet, de azt nem adta át. Helyette egy 50 forintos érmét nyújtott át, mondván inkább aprót ad, miközben folyamatosan sietette a pénztárost. Társa különböző kérdésekkel terelte el a figyelmét. A pénztáros anélkül, hogy a 20 000-est átvette volna, 19 500 forint visszajárót adott. A két nő ezután a készpénzzel és az energiaitallal fizetés nélkül távozott, mielőtt a csalásra fény derült volna. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottakkal szemben. 6 diák utazott Ciprusra a BSC Széchenyi István Technikum Erasmus Plus programjának keretében, ahol egy hónapon át turisztikai szakmai gyakorlaton vesznek részt Limasszolban. A nemzetközi lehetőséget Benkő Dorka, Duzarek Vivien, Fürnóra, Jakusovszki Réka Panna, Kocsis Doroti és Nyeső Réka Valentina kapták meg. A csoport június 30-án indult útnak, és a következő hetekben a turizmus területen szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, miközben megismerik a nemzetközi munkakörnyezetet, fejlesztik szakmai tudásukat és idegen nyelvi készségüket. A diákokat a szakmai program során Zámboriné Liker Zita oktató kíséri. Az intézmény közössége sok sikert kívánt a résztvevőknek, és bízik abban, hogy a ciprusi gyakorlat életre szóló élményekkel és értékes tapasztalatokkal gazdagítja őket. 21 résztvevő tett sikeres vizsgát a Békéscsabai SC Szent Györgyi Albert Technikum személy- és vagyonőrképzésén, amelyet az intézmény immár negyedik alkalommal szervezett meg. A technikum újabb mérföldkőhöz érkezett, a tanfolyam valamennyi hallgatója eredményesen teljesítette a követelményeket. Az elméleti oktatást az iskola tanárai biztosították, míg a gyakorlati felkészítésben a Zona Sec Team Kft. És a Viharsarok Security szakemberei működtek közre. A július 4-én megtartott vizsgán mind a 21 résztvevő kiemelkedő eredménnyel zárt. Az intézmény gratulál a frissen vizsgázott személy- és vagyonőröknek, és megköszönte, hogy a képzés helyszínéről a Szent Györgyit választották.

0: Hajdanán népszerű szórakozó hely volt a Kazinci utca és az Őr utca sarkán működő Arizona diszkó, ám az egykori épület ma már romos állapotban áll, és a környéken élők szerint inkább hajléktalanok használják. A Békés Csabai közgyűlés legutóbbi ülésén szóba került, milyen fejlesztés valósulhat meg a területen, amely hosszú idő után végre rendezheti az elhanyagolt ingatlan sorsát. A testület módosítja a település rendezési eszközöket a Kazinci utca 5 szám alatti ingatlan és környezete esetében, hogy a tervezett beruházások megvalósulhassanak. A közgyűlés a területet kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánította, így a szükséges módosítások egyszerűsített eljárásban történhetnek. Fülöp Csaba önkormányzati képviselő elmondta, hogy az Arizona diszkó egykori épülete romos, a környék elhanyagolt, hajléktalanok költöztek be, akik szemetelnek, randalíroznak. Bár a terület nem az ő körzetéhez tartozik, folyamatosan kap megkereséseket a lakóktól. Úgy fogalmazott, hogy ha rendeződik a terület sorsa, a problémák is megnyugtató módon megoldódhatnak. A közgyűlés elé telepítési tanulmányterv került. Szarvas Péter polgármester ismertette, egy cég földszint plusz 5 szintes, 64 lakásos társasházat építene a területen 71 parkolóval, amelyek a mélygarázsban kapnának helyet. Palánc György képviselő felvetette, hogy a tapasztalatok szerint egy lakáshoz nem egy autó tartozik, hanem annyi, ahány jogosítvány van a családban, ezért szükség lenne felszíni parkolók kialakítására is. Kiemelte, hogy a környéken amúgy is nehéz a parkolás, különösen piaci napokon. A városi főépítész Lukács László hozzátette, hogy készül a beruházóval kötendő szerződés, amelyben előírható a felszíni parkolók kiépítése, valamint további feltételek is meghatározhatók. Július 10-én kezdődik Szarvason a kéthetes Cervinus Művészeti Fesztivál, amelyet idén már 15. alkalommal rendeznek meg. Július 10 és 23 között ismét benépesül a Szarvasi Vízi Színház zenével, színházzal, musicalekkel, koncertekkel és különleges nyári estékkel várják a látogatókat. A Cervinus Teátrum 2011 óta szervezi a fesztivált, amely minden évben a teátrum tulajdonában álló vízi színházban kap helyet. A rendezvény sorozat összművészeti jellegű, a kínálatban musical, operett, próza, tánc, színház, mesejáték, irodalmi est, néptánc és népzene is szerepel. A programok a hazai szlovák nemzetiség kulturális értékeit is bemutatják. A nyitóest július 10-én este 8:30-kor a táncról és a hagyományokról szól majd. A produkcióban kiemelt szerepet kap a Tessedik Táncegyüttes, amely megható jelenléttel hidat teremt a múlt értékei és a jelen lendülete között. A műsorban elismert együttesek, fiatal tehetségek közös előadása idézi meg a magyar néptánc gazdag világát. Vasárnap a Szent István téren folytatódott a Csabannapi ünnepség, ahol a fővárosi nagycirkusz gyermekeknek szóló műsora és egy látványos bűvészshow is várta a látogatókat. A szélműves zenekar muzsikája sok családot csalogatott a csabai főtérre, hogy szórakoztató produkciókat és vidám előadásokat láthassanak. A cirkuszi program interaktív elemekkel is készült, amelyekbe a gyerekek is bekapcsolódhattak. A fővárosi nagycirkusz munkatársa és a műsor konferenciája Baranyi Vivien elmondta, a közönség rendszeresen visszajelez. Sok fiatal érdeklődik az artista pálya iránt, másokat pedig arra ösztönöznek ezek az élmények, hogy az iskolai életben is igyekezzenek jobban teljesíteni, és később akár ők is részt vehessenek hasonló eseményeken. A mini manés körül a tömegben haladva Szappanos Ádám bűvész kártyatrükkökkel szórakoztatta a közönséget. A nyulat és a galambokat ezúttal otthon hagyta, de egyszerű, mégis látványos mutatványai kicsiket és nagyokat egyaránt ámulatba ejtettek. A bűvész elmeséléséből kiderült, hogy 11 éves kora óta foglalkozik bűvészettel, már 7-8 éve lép fel közönség előtt. Mint mondta, számára a mai napig a legnagyobb öröm látni a meglepettséget és mosolyt az emberek arcán. A Csaba napi programok este sem érnek véget, a Jókai Színház zenés műsora ígért tartalmas kikapcsolódást mindazoknak, akik tovább ünnepeltek.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körös Hírcentrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni e tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően, és mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve egy profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még felemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békés Csabai önkormányzata, a Békés Csabai Turisztika Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunkhoz való kötődést segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a Venkém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg is tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Mukácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Venkén kerékpár úton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a résztvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázást tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyanokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljünk szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azon, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni ezt, hogy mi valósult meg a Munkácsi negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejeznünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az immár hidi koncertek helyszínévé is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy dolgot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye többéről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén én már mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Illivis csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint úgy ez fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vízen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeinknek a webes felületén meghirdetése kerül rövidesen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
1: nagyon
0: az elkövetkező hónapokra.
1: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest programsorozat keretében került sor a Gazdiváró elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsi utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű. Ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történt meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nem régen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Bor Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrás biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor rajtól most el. Szép reggelt és kellemes ébredezést kívánok. Nagyon boldog névnapot a Voltereknek, ők a mai nap köszöntöttjei. Jó reggelt mindenkinek!

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsorszól. Itt a mai nap indító tippünk. Próbáljuk ki a Pomodoro technika módszerét, amelyet Francesco Cirilli olasz fejlesztő dolgozott ki. A lényeg, hogy 25 percig kizárólag egyetlen feladatra összpontosítunk, majd tartunk 5 perc szünetet. 4 ilyen ciklus után pedig következhet egy hosszabb pihenő. A módszer segít fenntartani a koncentrációt, csökkenti a halogatást és kevésbé fárasztóvá teszi a hosszabb munkanapokat. Érdemes kipróbálni, ez volt a mai nap indító tipp.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. A reggeli információs magazin műsor szól. Jó reggelt és kellemes ébredezést. Nézzük a mai nap híresebb szülötteit. Will Ferrell, amerikai színész, humorista és producer 1967-ben született ezen a napon. Gerard Bale, a Velszi labdarúgó, a Real Madrid korábbi játékosa pedig 1989-ben látta meg a napvilágot. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dologhoz.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Békés megye kedvenc.

0: I'm on the prowl.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
2: Csabáról. Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk végéhez értünk, frissességgel töltjük fel a következő 60 percet is, és hasznos infókkal rádiózunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Budapesten rendezik meg a Tisza-szigetek országos találkozóját az államalapítás ünnepén. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy augusztus 20-án az állami ünnepségek mellett tartják meg a nagyszabású eseményt. Kósfai Gábor belügyminiszter korábbi tájékoztatása szerint az idei nemzeti ünnepet az eredeti 17,5 milliárd forintos keret mindössze harmadából valósítják meg.

0: napokban. A magyar munkavállalók jóval hamarabb feladják a nehéz fizikai munkát, mint a külföldiek. A kieső munkaerőt a hazai cégek elsősorban ukrán munkavállalókkal igyekeznek pótolni, akik jelenleg a legkitartóbbnak bizonyultak a hazai gyümölcs- és zöldségföldeken. Kamarai biztost nevezhet ki az agrárminiszter a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére egy új kormányzati törvényjavaslat értelmében. Az országgyűlésnek benyújtott előterjesztés szerint a tárca vezető törvényességi felügyeleti jogkört kap a köztestület felett, emellett jelentősen szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Az új választási rendszer kidolgozása szeptember 1-jéig várható, a tisztségviselők pedig a jövőben kizárólag indokolt költségtérítésre lesznek jogosultak. Egyetlen ajánlat érkezett az augusztus 20-ai állami ünnepség megszervezésére kiírt rendkívüli közbeszerzésre, amelyet a Hard Rock Kft. Nyújtott be bruttó 3,9 milliárd forintért. Az új, tudatosan szerényebb és költséghatékonyabb koncepció szerint a korábbiaknál rövidebb 10 perces tűzijátékot, látványos fényfestést és 1500 drónból álló show műsort láthat majd a közönség. Az új közbeszerzésre azért volt szükség, mert a korábbi nyertes Balási Gyula féle Lounge Event szerződését az ellene folyó nyomozás és a számlazárolások miatt felmondta a kormány.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum
1: időjárás. Jó reggelt! A Körös Hírcentrum időjárás infóit Aracki Zoltántól hallják. A fátyol és gomolyfelhők mellett ma sok napsütés várható, további helyi zápor, zivatar délután valószínűbb. Az északi szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 fok körül alakul. Holnap még melegebb lesz, akár 36 fokot is mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta.
3: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
1: Körös Hírcentrum.
2: Közlekedési információ.
1: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, Dobozon, valamint Gyomaendrőd és Dévaványa között, többnyire félpályás útlezárással. Jó utat!
3: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor. Hozza ma reggel erre is a rendületet, hozza ma jó zenéket és az érdekességeket. Ebben a 60 percben is rádiózunk még együtt.

0: 14. Rihar Sarki Rock Fesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
1: Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25 000 forint összértékben, húzz egy kódot az infopultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
2: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Ez a Csaba. Ez a...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál, rocklegendákkal Viki Dál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsol Cintia. Augusztus 19-e és 23-a között berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor-gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron.

0: programajánlót támogatta Makóváros önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye, a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei.
3: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában szól a reggeli információs magazinműsor. Itt egy kis érdekesség. Nem tudom, tudták-e, hogy a Békés Csabai Evangélikus Nagytemplom Közép-Európa egyik legnagyobb evangélikus temploma. A klasszicista stílusú épületet 1824-ben szentelték fel, és ma is a város egyik legismertebb jelképe. Ez volt a mai kis érdekesség a környékből, most pedig vissza a dalokhoz.
1: Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Görös Hírcentrum.
2: Időjárás. A fátyol és gomoly felhők mellett ma sok napsütés várható, további zápor, zivatar délután valószínűbb. Az északi szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 fok körül alakul. Holnap 36 fokot is mérhetünk, a hétvégén viszont visszatér a 30 fok körüli hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
6: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
7: Mégis megyek kedvenc rádió.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, Dobozon, valamint Gyomendrőd és Dépaványa között, többnyire félpályás útlezárással. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.
4: Csaba Rádió.
5: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsorhoz egy érdekességet. Az okostelefon gyártók egyre több mesterséges intelligenciára épülő funkciót építenek be, úgy néz ki a készülékeikbe ugyanis. Az új fejlesztések között már valós idejű fordítás, intelligens képszerkesztés, automatikus szöveg összefoglalás és személyre szabott asszisztens is szerepel. A szakértők szerint a következő években ezek a funkciók egyre inkább az eszközök alapfelszereltségévé válhatnak, így a mesterséges intelligencia a mindennapi telefonhasználat természetes részévé válik. Most pedig vissza a dologhoz.

0: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsorra a Vékihez ért. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk ezen a reggelen is, és további szép napot kívánok!
1: Csaba Rádió! Ez a Csaba!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A hajhullás nagyon sok embert érint, és számos oka lehet. Örökletes tényezők, hormonális változások, stressz, vagy például vitamin hiány is mind hozzájárulhatnak a hajritkuláshoz. Általában naponta 50-100 hajszál elvesztése még normális, de ennél több esetén érdemes kivizsgálást kérni. A modern kezelések célja vagy a hajhullás lassítása, vagy a haj növekedésének serkentése. A klasszikus terápiák mellett ma már léteznek olyan orvosilag támogatott eljárások is, amelyek a vérből származó növekedési faktorok bejuttatásával vagy a fejbőr speciális stimulálásával fokozzák a tűszők működését. Emellett fejlesztés alatt állnak újabb hatóanyagok és molekuláris szintű kezelések, amelyek a hajhagymák alvó fázisának aktiválását célozzák, és klinikai vizsgálatokban ígéretes eredményeket mutatnak. Mindig fontos, hogy hajhullás esetén szakemberrel egyeztessük a kivizsgálást és a személyre szabott kezelési tervet, hiszen a leghatékonyabb megoldás attól függ, mi áll a háttérben.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Két nappal az aranykonvoj rajtaütés előtt egyeztetésre hívta Farkasörs államtitkár Hajdú Jánost, a terror elhárítási központ akkori főigazgatóját. A volt főigazgató 24 oldalas gyanúsítotti jegyzőkönyvéből kiderül, hogy a pénzszállító ukrán konvoj elfogásáról a legmagasabb politikai

0: fogva tartása és sanyargatása miatti gyanúsítást kommunikációs hibának és nagyfokú félreértésnek nevezte, és a felelősséget a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra hárítja. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányításával a kormányhivatalok ellenőrzik az online áruházakban az újonnan bevezetett elállási funkciót. Az uniós szabályozás értelmében június 19-től a webshopoknak jól látható és könnyen elérhető módon kell biztosítaniuk az elektronikus elállás lehetőségét, hogy a vásárlástól ugyanolyan egyszerű legyen visszalépni, mint megrendelni a terméket. A hatóságok kiemelten vizsgálják az online kereskedelmi tájékoztatókat is, miután a tavalyi próbavásárlások és ellenőrzések során az érintett honlapok több mint felénél találtak valamilyen jogsértést. Sikeresen lezárult az MVM ügyfélkiszolgálási rendszereinek egységesítése, így ismét teljes körűen elérhető az ügyintézés a társaság valamennyi csatornáján. A fejlesztés eredményeként az átállást követően kiállított első villanyszámlákon már az új ügyfélazonosító szerepel, valamint változott a diktálási időszak, a diktáláshoz használt telefonszám és a bankszámlaszám is. Fontos változás továbbá, hogy a díjneten keresztüli e-számlázás lehetősége megszűnt, az elektronikus számlákat a jövőben közvetlenül az MVM saját online felületén vagy mobil applikációjában lehet kezelni és kiegyenlíteni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Szia! Nossa!

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában.
0: Csaba.
3: Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Mainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás.
4: Jó reggelt! A Körös Hírcentrum időjárás infóit Aracki Zoltántól hallják. A fátyol és gomolyfelhők mellett ma sok napsütés várható, további helyi zápor, zivatar délután valószínűbb. Az északi szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 fok körül alakul. Holnap még melegebb lesz, akár 36 fokot is mérhetünk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Mainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Békés megye kedvenc rádiója.
6: Csaba Rádió.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25 ezer forint összértékben, húzz egy kódot az infopultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: A 14. Rihar Sarki Rock Fesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyula-Furta összekötő úton vasútjátjárót építenek. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, Dobozon, valamint Gyomaendrőd és Dévaványa között többnyire félpályás útlezárással. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít. Görös Hírcentrum.
1: Időjárás. A fátyol és gomoly felhők mellett ma sok napsütés várható, további zápor, zivatar délután valószínűbb. Az északi szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 fok körül alakul. Holnap 36 fokot is mérhetünk, a hétvégén viszont visszatér a 30 fok körüli hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Cintia. Augusztus 19-e és 23-a között Berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor, gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron.
0: A programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A címvédő argentin válogatott hátrányba került a második félidő elején, végül azonban 2-1-re legyőzte az angol csapatot a labdarúgó világbajnokság szerdai elődöntőjében. A futball szépségeiből nem sokat lehetett felfedezni az első játék részben, mert eléggé egysíkú játékot folytatott mindkét csapat. Nagyjából 3-4 passz után ugyanis érkezett az ellenfél és buktatta a labdát birtokló játékos. Ráadásul a játékvezető rendre csak szóban figyelmeztette a szabálytalankodókat. A feszültség a játék rovására ment, s bár az angolok próbáltak néhány támadást vezetni kapura, lövésig nem jutottak el. Leginkább Bellingham bánta a szigorú őrzést, a Real Madrid játékosa rendre a gyepen találta magát, mert ha átjutott egy, legfeljebb két argentinon, utána feltartóztatták. Igaz, az argentinok még ennyit sem mutattak a tudásukból, mindössze egy távoli Fernandez lövés jelentette a legnagyobb veszélyt az ellenfél kapujára. A szünet után aktívabban kezdtek az argentinok. Álvarez kétszer is helyzetbe került, de nem sikerült bevennie Pickford kapuját. Mielőtt azonban felbátorodtak volna a dél-amerikaiak, Gordon megszerezte a vezetést az angoloknak. A gól jót tett a színvonalnak, mert a két csapat elkezdett a játékkal foglalkozni. Különösen a címvédő ritmusváltása volt érzékelhető. Előbb a csereként pályára lépett González fejesénél Pickford mentett a gólvonalon, majd McAllister ugyancsak fejjel próbálkozott, de a labda a jobb kapufáról pattant vissza. Az angol válogatott a vezetés megszerzését követően teljesen visszahúzódott a 16-osa elé, a hajrában pedig már 5 védővel próbálta tartani az eredményt, de nem sikerült kihúznia, mert Fernandez egyenlített, sőt a háromszoros VB győztes nem állt le, McAllister még egyszer eltalálta a kapufát a 9 perces ráadás elején, Martinez fejese viszont már a VB döntőbe jutást jelentette a címvédőnek, mindkét esetben Lionel Messi adta a gólpasszt. Argentina a 6. VB elődöntőjét játsza, s valamennyit megnyert, míg Anglia 60 év után jutott volna újra világbajnoki döntő. De 1966 óta ez lehet az első érme az angol válogatottnak. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i fináléban, míg az angolok egy nappal korábban 23 órától Miami-ban a 3. helyért lépnek pályára Franciaország ellen.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
4: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békéscsaba Szarvasi út, a TV toronynál.

0: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
1: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
0: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
1: Az időkapu nyitva, Gyula, Békés Csaba és környéke.
0: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
2: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
0: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Reklámot hallottak.
4: Say low!

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, Aretki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A fátyol és gomoly felhők mellett ma sok napsütés várható, további helyi zápor, zivatar délután a valószínűbb. Az északi szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet délután 33 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Mégis megyek kedvenc rádiója.
4: Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gulöröm!
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Csaba!

0: válogatott dalok a közelmúltból. És a régi múlt igazi kedvencei. Ez a
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. július 16-a csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Minden szeghalmi gyermek részesül beiskolázási támogatásban. Figyelmeztetés hangzott el a Békés Csaba felé tartó vonaton az álladománygyűjtőkről. Támogatást kér a Békés Megyei Ilko Egyesület a sorstársi közösség működéséhez. Állatok, régiségek és vásári forgatag várta a látogatókat az Endrődi vásáron. Szeghalmon minden helyi gyermek jogosult beiskolázási támogatásra. Erről döntött a képviselőtestület a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításával. A testületi ülésen Macsári József polgármester elmondta, hogy a változtatásnak köszönhetően minden szeghalmi gyermek igényelheti az egyszeri 10.000 forintos beiskolázási támogatást. Kovács Tibor önkormányzati képviselő ismertette, hogy az intézkedés nem jelent számottevő és kedvezőtlen terhet a város költségvetésére. A támogatást augusztus 1-e és szeptember 30-a között lehet igényelni a polgármesteri hivatal szociális irodáján. Az igényléshez formanyomtatvány kitöltése és a szükséges dokumentumok benyújtása szükséges. Az összeg készpénzben vagy bankszámlára utalással is kérhető. A rendelet módosítása a temetési segély feltételeit is érinti. A támogatás akkor állapítható meg, ha az eltemettető családjában az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a 114.000 forintot. Szokatlan figyelmeztetést hallhattak az utasok a Budapest-Békés-Csaba vasútvonal egyik járatán. Az indulás előtt a megszokott tájékoztatás után azt is bemondták, hogy a szerelvényen magukat hallássérültnek, vagy csiketnémának kiadó csalók jelenhetnek meg, akik különböző termékeket kínálva próbálhatják megtéveszteni az utasokat. A jelenség nem ismeretlen, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, valamint a rendőrség korábban többször is felhívta a figyelmet azokra az álladománygyűjtőkre, akik a szervezet nevével visszaéve próbálnak pénzt kicsalni az emberektől. A szövetség hangsúlyozta, hogy nem végez közterületi adománygyűjtést is, sem munkatársait, sem tagjait, sem önkénteseit nem bízza meg ilyen feladatokkal. Korábbi esetek alapján az is előfordult, hogy a csalók keveselték a felajánlott összeget, nagyobb adományt követeltek, sőt fenyegetően léptek fel az adakozókkal szemben. Az elmúlt években Balatonalmádiban 3 ilyen csalót őrizetbe vettek, de Siófokon is történt hasonló eset. A Budapest Békés Csaba járaton végül nem jelentek meg a figyelmeztetésben említett csalók. Az eset ugyanakkor ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják kihasználni az emberek jóhiszeműségét, miközben egy olyan közösség hírnevét is veszélyeztetik, amelynek tagjai megérdemlik a társadalom tiszteletét. Nehéz anyagi helyzetbe került a Békés Megyei Ilko Egyesület, amely 1994 óta segíti a sztómával élők rehabilitációját, érdekvédelmét és társadalmi beilleszkedését. A szervezet programjaival, klubtalálkozóival és kirándulásaival nyújt fizikai és lelki támogatást a sorstársaiknak. Működésének fenntartásához azonban most segítséget kér. Kovan Anikó, az egyesület elnök elmondta, hogy önsegítő közösségként működnek, ahol a tagok megoszthatják egymással tapasztalataikat. A közösség támogatást nyújt a megváltozott élethelyzet elfogadásában, a műtét utáni életmód kialakításában, valamint a lelki és mentális rehabilitációban is. Az egyesület közel 200 tagot szemlél, és továbbra is várja az új csatlakozókat. Az érdeklődők Kovan Anikó elnököt, illetve Bálint Zoltán titkát érhetik el. A közelmúltban a tagok egy horgásztanyán tartott találkozón tekintették át az egyesület helyzetét. Szűcs István, a pénzügyi felügyelőbizottság elnöke ismertette, hogy a korábban biztosított éves állami támogatás megszűnésével a szervezet működése nehezebbé vált. A tagdíjak és az alkalmi felajánlások már nem fedezik a rendszeres programok és közösségi rendezvények költségeit. Az egyesület ezért arra kéri a lakosságot, hogy lehetőségeihez mérten támogassa munkáját. Szűcs István hangsúlyozta, egyre többen élnek sztómával, és bár ez a megváltozott élethelyzet idővel elfogadhatóvá válhat, a sorstársi közösség segítsége sokak számára nélkülözhetetlen. Hozzátette, céljuk azt is megmutatni, hogy ezzel az állapottal is lehet teljes életet élni.

0: Már a kora reggel órákban benépesült az Endrődi vásár területe vasárnap. Az autókkal és utánfutókkal érkező látogatók között akadtak, akik állatvásárlásra érkeztek. Mások régiségeket kerestek, sokan pedig a hagyományos alföldi vásári hangulat és a gasztronómiai kínálat miatt látogattak ki. A vásárban a lovak mellett szamarak, nyulak, csirkék, kacsák és malacok is új gazdára váltak. A sertéstenyésztők szerint ugyan a sertéstartás jelenleg nehéz időszakát éli, ennek ellenére továbbra is sok család vásárol malacot saját hízolásra. Többen már a téli disznótorra vagy a kolbászkészítés időszakára készülnek. Nagy érdeklődés övezte a Baromfi udvart is. A vásárlók közül sokan úgy vélték, hogy a háztáji csirke, kacsa és nyúl minősége felülmúlja a nagyüzemi termékekét, ezért inkább közvetlenül a tenyésztőktől szerzik be az állatokat. A kirakodó vásárban a hagyományos ételek és édességek is népszerűek voltak. Már reggeltől hosszú sorok álltak a lángososnál, sokan vásároltak mézet és kültös kalácsot, a nagy melegben pedig folyamatosan fogyott a jégkása. Akadtak olyan családok is, akik görögdínyével frissítették fel magukat a vásárlás közben. A régiség piacon ezúttal is sok különleges tárgy cserélt gazdát, a látogatók régi pénzérméket, mozsarakat, kerékpárokat, kéziszerszámokat, lószerszámokat, vasalókat és más régi használati tárgyakat kerestek. Az árusok és a vásárlók között szinte minden standnál folyt az alkudozás, amely a vásár egyik legkedveltebb hagyományának bizonyult. Új vezetőt választott a Békésvárosi Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő élére Békésváros önkormányzata. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy augusztus 1-től dr. Bocskai Árpád veszi át az önkormányzati fenntartású intézmény irányítását. Dr. Bocskai Árpád 2019 óta dolgozik a város önkormányzatánál aljegyzőként. Az igazgatói pályázatát a képviselőtestület rendkívüli ülésén fogadta el, megbízatása a hatályos jogszabályoknak megfelelően 5 évre szól. Az új igazgató elmondta, hogy az első hetekben a feladatok átvételére és az intézmény működésének részletes megismerésére helyezi a hangsúlyt. Hozzátett, hogy mintegy 100 munkatársat foglalkoztató, 3 telephelyen működő intézmény mindennapi működésének feltérképezése mellett a jelenleg zajló felújítások összehangolása lesz az egyik legfontosabb feladata. Emellett kiemelt célként nevezte meg a szakrendelések folyamatos és zavartalan működésének biztosítását. Kálmán Tibor polgármester arról beszélt, hogy hosszú éveken át eredményesen dolgozott együtt dr. Bocskai Árpáddal, ami jó alapot jelentett az intézmény stabil működéséhez. Hozzátette, hogy a gyógyászati központ főépületében zajló mintegy 300 millió forintos beruházás a kivitelezés feléhez érkezett, miközben a gyógyfürdő épületében energetikai korszerűsítések egyebek mellett nyílászáró cserék is folyamatosan zajlanak. Rövid időn belül elfogta a rendőrség azt a két férfit, akik csak nem 400 kg görögdínyét tulajdonítottak el egy nagykamarás és két egyháza közötti termelőföldről. A gazda szombaton hajnalban érkezett a dínyeföldre, ahol azt látta, hogy ismeretlenek autóval behajtottak a területre, letabosták a növényeket, majd jelentős mennyiségű görögdínyét vittek el. Mert a föld nincs bekerítve, egy biztonsági kamera rögzítette a történteket, így a rendőrök a felvételek alapján indították meg a nyomozást. A kamera képeken egy piros színű furgon és két férfi látszott, akik már a lopást megelőző este is megjelentek a területen. A Mezőkovácsház és a Gyulai rendőrkapitányság munkatársai rövid időn belül azonosították, majd előállították a két-két egyházi gyanúsítottat. A férfi a kihallgatásuk során beismerték a bűncselekményt, és elmondták, hogy az ellopott dinnyét értékesítették. A lopással mintegy 100 000 forintos kárt okoztak a termelőnek. A Mezőkovácsházi rendőrkapitányság lopás miatt büntető eljárást indított ellenük. A nyomozók lefoglalták a bűncselekményhez használt járművet, és azt is vizsgálják, hogy a két férfi korábban követette el hasonló terménylopásokat. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Kylian Mbappé szerint kommunikációs csőd és taktikai tehetetlenség vezetett a franciák kieséséhez. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Mbappé szerint a francia labdarúgó válogatott közel sem nyújtotta azt a teljesítményt kedd este Spanyolország ellen, amire egy világbajnoki elődöntőben szüksége lett volna. A gallok csapatkapitánya meglehetősen kritikusan értékelt azok után, hogy együttese 2-0-ra alul maradt az Európa bajnok riválissal szemben, így nem jutott be sorozatban harmadszor is a fináléba. A Real Madrid támadója úgy vélte, technikailag és taktikailag sem hozták azt a teljesítményt, amire szükségük lett volna, és bár igyekeztek magasan védekezni, hogy ezzel megakadályozzák a spanyolok labdatartásra építő taktikáját, a rivális ezt könnyen átjátszotta, ha pedig labdát veszített, nagyon gyorsan vissza tudta azt szerezni. Didier Deschamps szövetségi kapitány azt mondta, a spanyolok remekül védekeztek, minden területet lezártak, az ő csapata pedig sok technikai hibát vétett. Kollégája Luis de la Fuente arról beszélt, hogy kedden a világ legjobb csapatát tudták legyőzni. Úgy gondolom az a legfontosabb, hogy kiválaszd, milyen társaságban utazol, utalt arra de la Fuente, hogy együttesében nagy az összehang, a játékosok félretették az egóikat, és egy emberként küzdöttek egymásért, valamint a VB győzelemért. Pedro Porro a mérkőzés legjobbjának megválasztott védője kijelentette, tudták, hogy egy kemény ellenféllel találkoznak majd, de remek teljesítmény nyújtottak.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Csaba Rádió.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Miért nem termel a napelemem?
8: Mert koszos haver.
7: És kimossa le?
9: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
10: A 14. Riharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
11: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
12: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
13: Július 24-én Békés Csabán újra Pacal Piknik Géza módra. Az ország legnagyobb pacal főzői egy helyen. És egy hatalmas buri a Kira vendéglő szervezésével. Békési fiú, Bódigusti és Margó, Vitti Dú és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a Pacal Piknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.
14: Reklámot hallottak.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A csapatok fogynak.
2: Az én csapatom is kiesett.
1: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
1: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
1: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
1: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Lamine Yamal kis testvére felrobbantotta az internetet. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Yamal már a 2024-es spanyol győzelemmel zárult Európa-bajnokságon is csillogott, és már akkor is különleges kötődésről beszélt öccsével kapcsolatban. Lamine féltestvére most az egész családdal és baráti körrel az Egyesült Államokban szorított az egész familiát eltartó focistának, a népes kompánia meccsről meccsre a lelátón foglal helyet, és szurkol tiszta szívből a hirtelen szőke cselgépnek. A spanyol válogatott zseni felszabadultan kacagott, amikor meglátta öccsét a kijelzőn, ahogy bohóckodik. Kane ekkor még inkább produkálni szerette volna magát, és a nyelvét kiöltve hergelte tovább az embereket. A lefújás után Yamal elárulta, hogy semmi sem történt véletlenül a belgák elleni meccsen közöttük. Gyógytornán voltam és felhívott anyukám telefonján, és azt mondta, hogy holnap kinyújtja a nyelvét. Ezért nevettem meg igazán, amikor megláttam a képernyőn. Meg vagyok hatva. Amikor látom, hogy a kisöcsém ilyen boldog, és hogy anyukám és a barátaim azt az életet élik, amiről mindig is álmodtak. A kisöcsém jelent nekem mindent, olyan, mintha a fiam lenne, idézte Yamalt később a Daily Mail.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A 14. Riharsarki Rock Fesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
3: Miért nem termel a napelemem?
4: Mert koszos haver.
3: És ki mossa le?
5: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
8: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba, Szarvasi út, a TV torony.

0: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
1: Akkor nézz körül még egyszer.
2: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
3: Reklámot hallottak.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A csapatok fogynak.
2: Az én csapatom is kiesett.
1: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
1: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
1: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
1: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország módosított helyreállítási tervét, amely az unió pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság erősítése.

szabályozás keretrendszer erősítése, a közbeszerzési szabályok javítása, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, és a tisztségviselő hangsúlyozta, hogy Magyarország nem részesül különleges elbánásban, és az országnak augusztus 31-ig kell teljesítenie a vállalások teljes körű végrehajtását a források lehívásához. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, hogy a hazai szélenergia hálózat bővítése során a madárvédelmi szempontok is érvényesüljenek. A szervezet levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez az augusztus végére tervezett nagyszabású szélerőmű építési pályázat bejelentése után. Az egyesület hangsúlyozza, hogy a rosszul

0: Egyetlen ajánlat érkezett az augusztus 20-ai állami ünnepség megszervezésére kiírt rendkívüli közbeszerzésre, amelyet a Hard Rock Kft. Nyújtott be bruttó 3,9 milliárd forintért. Az új, tudatosan szerényebb és költséghatékonyabb koncepció szerint a korábbiaknál rövidebb 10 perces tűzijátékot, látványos fényfestést és 1500 drónból álló show műsort láthat majd a közönség. Az új közbeszerzésre azért volt szükség, mert a korábbi nyertes Balási Gyula féle Lounge Event szerződését az ellene folyó nyomozás és a számlazárolások miatt felmondta a kormány.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A címvédő argentin válogatott hátrányba került a második félidő elején, végül azonban 2-1-re legyőzte az angol csapatot a labdarúgó világbajnokság szerdai elődöntőjében. A futball szépségeiből nem sokat lehetett felfedezni az első játék részben, mert eléggé egysíkú játékot folytatott mindkét csapat. Nagyjából 3-4 passz után ugyanis érkezett az ellenfél és buktatta a labdát birtokló játékost. Ráadásul a játékvezető rendre csak szóban figyelmeztette a szabálytalankodókat. A feszültség a játék rovására ment, s bár az angolok próbáltak néhány támadást vezetni kapura, lövésig nem jutottak el. Leginkább Bellingham bánta a szigorú őrzést, a Real Madrid játékosa rendre a gyepen találta magát, mert ha átjutott egy, legfeljebb két argentinon, utána feltartóztatták. Igaz, az argentinok még ennyit sem mutattak a tudásukból, mindössze egy távoli Fernandez lövés jelentette a legnagyobb veszélyt az ellenfél kapujára. A szünet után aktívabban kezdtek az argentinok. Álvarez kétszer is helyzetbe került, de nem sikerült bevennie Pickford kapuját. Mielőtt azonban felbátorodtak volna a dél-amerikaiak, Gordon megszerezte a vezetést az angoloknak. A gól jót tett a színvonalnak, mert a két csapat elkezdett a játékkal foglalkozni. Különösen a címvédő ritmusváltása volt érzékelhető. Előbb a csereként pályára lépett González fejesénél Pickford mentett a gólvonalon, majd McAllister ugyancsak fejjel próbálkozott, de a labda a jobb kapufáról pattant vissza. Az angol válogatott a vezetés megszerzését követően teljesen visszahúzódott a 16-os elé, a hajrában pedig már 5 védővel próbálta tartani az eredményt, de nem sikerült kihúznia, mert Fernandez egyenlített, sőt a háromszoros VB győztes nem állt le, McAllister még egyszer eltalálta a kapufát a 9 perces ráadás elején, Martinez fejese viszont már a VB döntőbe jutást jelentette a címvédőnek, mindkét esetben Lionel Messi adta a gólpasszt. Argentina a 6. VB elődöntőjét játsza, s valamennyit megnyert, míg Anglia 60 év után jutott volna újra világbajnoki döntő. De 1966 óta ez lehet az első érme az angol válogatottnak. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i fináléban, míg az angolok egy nappal korábban 23 órától Miami-ban a 3. helyért lépnek pályára Franciaország ellen.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
0: Csaba.
4: Csaba Rádió.

0: legnagyobb és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: A 14. Rihar Sarki Rock Fesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
3: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
4: Akkor nézz körül még egyszer. Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És kimossa le?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25.000 forint összértékben, húzz egy kódot az infopultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
10: Reklámot hallottak.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Indul a kívánság műsor, és vele együtt a délutáni zenés információs magazin műsor is elrajtól. A következő két órában rádiózhatunk együtt. Tegyünk is így, szép napot kívánok!

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról a kívánság műsorban. Sziasztok, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk a legkedvesebb születésnapos kolléganőnek, Kovács Évikének. Nagyon szeretnénk, hogy gyönyörűen teljen a mai napja, hogy egy picit levesszük ma a terhet a válláról. A lányai aláírással érkezett ez, na hát akkor nagyon boldog születésnapot, ez az üzenet szerintem már önmagában is nagyon feldobhat.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a Kívánság műsor szól. Lassan a végéhez érünk ennek, viszont ma sem szabad elfeledkezni a névnaposainkról. Köszöntsük őket mindenféleképpen, a Voltereknek, illetve a Máriáknak kívánunk nagyon-nagyon boldog névnapot. A Kívánság műsor sorait pedig ezzel, illetve egy most érkező jó dallal zárom is, de ne feledje, a folytatásban is itt vagyok. Indul a délutáni zenés információs magazin műsor.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egészen délután 2-ig önnel a műsor érdekességekkel és jó zenékkel, illetve a nagyvilág tényei közül, illetve egy évforduló közül most egyel, ugyanis 1941 éppen eme napján született meg Mészői Kálmán labdarúgó edző, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Erről azért érdemes megemlékezni. Én pedig a következő órában is itt vagyok önnel.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: I guess you moved on really easily.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A címvédő argentin válogatott hátrányba került a második félidő elején, végül azonban 2-1-re legyőzte az angol csapatot a labdarúgó világbajnokság szerdai elődöntőjében. A futball szépségeiből nem sokat lehetett felfedezni az első játék részben, mert eléggé egysíkú játékot folytatott mindkét csapat. Nagyjából 3-4 passz után ugyanis érkezett az ellenfél és buktatta a labdát birtokló játékost. Ráadásul a játékvezető rendre csak szóban figyelmeztette a szabálytalankodókat. A feszültség a játék rovására ment, s bár az angolok próbáltak néhány támadást vezetni kapura, lövésig nem jutottak el. Leginkább Bellingham bánta a szigorú őrzést, a Real Madrid játékosa rendre a gyepen találta magát, mert ha átjutott egy, legfeljebb két argentinon, utána feltartóztatták. Igaz, az argentinok még ennyit sem mutattak a tudásukból, mindössze egy távoli Fernandez lövés jelentette a legnagyobb veszélyt az ellenfél kapujára. A szünet után aktívabban kezdtek az argentinok. Álvarez kétszer is helyzetbe került, de nem sikerült bevennie Pickford kapuját. Mielőtt azonban felbátorodtak volna a dél-amerikaiak, Gordon megszerezte a vezetést az angoloknak. A gól jót tett a színvonalnak, mert a két csapat elkezdett a játékkal foglalkozni. Különösen a címvédő ritmusváltása volt érzékelhető. Előbb a csereként pályára lépett González fejesénél Pickford mentett a gólvonalon, majd McAllister ugyancsak fejjel próbálkozott, de a labda a jobb kapufáról pattant vissza. Az angol válogatott a vezetés megszerzését követően teljesen visszahúzódott a 16-osa elé, a hajrában pedig már 5 védővel próbálta tartani az eredményt, de nem sikerült kihúznia, mert Fernandez egyenlített, sőt a háromszoros VB győztes nem állt le, McAllister még egyszer eltalálta a kapufát a 9 perces ráadás elején, Martinez fejese viszont már a VB döntőbe jutást jelentette a címvédőnek, mindkét esetben Lionel Messi adta a gólpasszt. Argentina a 6. VB elődöntőjét játsza, s valamennyit megnyert, míg Anglia 60 év után jutott volna újra világbajnoki döntő. De 1966 óta ez lehet az első érme az angol válogatottnak. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i fináléban, míg az angolok egy nappal korábban 23 órától Miami-ban a 3. helyért lépnek pályára Franciaország ellen.
3: Húlöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Nem tudom, tudta-e, hogy a víz forráspontja nem mindig feltétlen 100 Celsius fok. Ennek nézünk utána nem sokára. Rádiózzunk együtt. One, two.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: A 14. Rihar Sarki Rock Fesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
6: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
5: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
6: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
5: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.

0: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel, már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
1: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
2: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Hoztam egy érdekességet a nagyvilágból. Nem tudom, tudta-e, hogy a víz forráspontja nem mindig 100 Celsius fok. A forráspont a légnyomás függvényében ugyanis változhat. Például egy magas hegycsúcson már 70-80 Celsius fokon is forrhat a víz, éppen ezért nehezebb főzni például a Himalája táborhelyein, ahol a víz alacsonyabb hőmérsékleten forr, és nem fő meg benne normál idő alatt az étel. Ugyanígy nyomás alatt például Kuktában a víz 120 fokon is forrhat, így gyorsabb a főzés, a víz tehát nem mindenhol viselkedik ugyanúgy, attól függ, milyen magasra megyünk.

0: és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsora végéhez ért. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában, és további szép napot kívánok.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: hajt.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm!
4: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez a Csaba.
3: Áldás Csabának 16. napján szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Csaba, én debreceni Ilona vagyok. Ezen a napon meleg rekord dőlt 2024-ben, ugyanis 41,5 fokot mutattak akkor a hőmérők. Szerintem nem bánjuk, hogy most annyit nem mutatnak. Mutatjuk viszont azokat a zenéket, amiket összegyűjtöttünk. Velük kívánok tartalmas kikapcsolódást.
4: Gimme, gimme, gimme

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A 14. Riharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
2: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zöldön.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
5: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.
9: I might never be night and shot an armor. I might never be the one you take home to mother.

0: Csaba kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba. Július 16-án a Nemzetközi Szárítási Napon. Viszonylag új keletű ünnepről van szó. Célja pedig az, hogy legyünk környezettudatosak. A nap fő üzenete a fenntarthatóság. Lehetőség szerint a szárítógépek helyett ma szabad levegőt válasszunk, szárítókötelet. A szárítás napja viszont nem csak a ruhára vonatkozik. Azt olvastam, hogy néhányan erre a napra időzítik a nyári gyümölcsök, azaz a meggy, a sárga barack asszalását, azaz szárítását, de a fűszernövények is sorakozhatnak, levendula, menta, bazsalikom, mind most terem, mindet most kell kiszárítani a téli hónapokra. Kedvenceink azonban továbbra is nyárias hangulatban szólnak. Oh!

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Lionel Messi 4 gólpassznál jár, csak a kieséses szakaszban ezen a VB-n. Ilyen sok asszisztra csak Pelé volt képes a kieséses meccseken. Emlékezhetünk rá, Messi az angolok elleni 2 gólnál is főszerepet vállalt, mind a kétszer ő adta a gólpasszt. Az argentin világsztár a góllövő listát is vezeti 8 góllal a francia Mbappéval társbérletben. Ráadásul a VB-n 5. alkalommal ítélték oda neki a meccs embere címet az angolok elleni győztes találkozó után. Thomas Tuchel szövetségi kapitány továbbra is élvezi az angol labdarúgó szövetség támogatását az Argentína elleni világbajnoki elődöntőben elszenvedett vereség után, és vélhetően a 2028-as Európa-bajnokság végéig marad a posztján. A vereséggel a német szakember nyomban a támadások keresztüzében találta magát, de az FA közvetlenül a mérkőzést követően jelezte, továbbra is támogatja a szövetségi kapitányt. Tuchel szerződése korábban csak a világbajnokság végéig volt érvényben, azonban a szövetség februárban 2028 nyaráig a hazai rendezésű Európa-bajnokság végéig meghosszabbította azt. A szerdai vereség ellenére Mark Bellingham, az FA vezérigazgatója, dicsérte Tuchel munkáját, aki 2025 januárjától vette át a szövetségi kapitányi posztot Gareth Southgate-től, akinek irányításával az angol válogatott a legutóbbi 2 Európa-bajnokságon egyaránt döntőt játszott. Sorozatban harmadszor az Atletico Madrid adja a legtöbb játékost azok közül, akik érdekeltek a labdarúgó világbajnokság döntő, miközben a Bayern 78-ban kezdődött szériája véget ért. A spanyol klub 4 játékosa képviseli a spanyolokat és 6 az argentinokat. Az Atletico 13 labdarúgót delegált a VB-re. A döntős nemzeteken kívül a mexikói, az uruguayi és a norvég válogatottban voltak még érdekeltek a madridiak, és ha már sorozatok, a Bayern München 1978 óta minden VB döntőben érdekelt volt legalább egy játékossal, ám ez most véget ért. A bajoroktól senkit nem láthatunk a pályán, majd a világban bajnoki döntőben.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Lionel Messi 4 gólpassznál jár csak a kieséses szakaszban ezen a VB-n. Ilyen sok asszisztra csak Pelé volt képes a kieséses meccseken. Emlékezhetünk rá, Messi az angolok elleni 2 gólnál is főszerepet vállalt, mind a kétszer ő adta a gólpasszt. Az argentin világsztár a góllövő listát is vezeti 8 góllal a francia Mbappéval társbérletben. Ráadásul a VB-n 5. alkalommal ítélték oda neki a meccsen bele címet az angolok elleni győztes találkozó után. Thomas Tuchel szövetségi kapitány továbbra is élvezi az angol labdarúgó szövetség támogatását az Argentina elleni világbajnoki elődöntőben elszenvedett vereség után, és vélhetően a 2028-as Európa-bajnokság végéig marad a posztján. A vereséggel a német szakember nyomban a támadások keresztüzében találta magát, de az FA közvetlenül a mérkőzést követően jelezte, továbbra is támogatja a szövetségi kapitányt. Tuchel szerződése korábban csak a világbajnokság végéig volt érvényben, azonban a szövetség februárban 2028 nyaráig a hazai rendezésű Európa-bajnokság végéig meghosszabbította azt. A szerdai vereség ellenére Mark Bellingham, az FA vezérigazgatója, dicsérte Tuchel munkáját, aki 2025. januárjától vette át a szövetségi kapitányi posztot Gareth Southgate-től, akinek irányításával az angol válogatott a legutóbbi 2 Európa-bajnokságon egyaránt döntőt játszott. Sorozatban harmadszor az Atletico Madrid adja a legtöbb játékost azok közül, akik érdekeltek a labdarúgó világbajnokság döntő, miközben a Bayern 78-ban kezdődött szériája véget ért. A spanyol klub 4 játékosa képviseli a spanyolokat és 6 az argentinokat. Az Atletico 13 labdarúgót delegált a VB-re. A döntős nemzeteken kívül a mexikói, az uruguayi és a norvég válogatottban voltak még érdekeltek a madridiak, és ha már sorozatok, a Bayern München 1978 óta minden VB döntőben érdekelt volt legalább egy játékossal, ám ez most véget ért. A bajoroktól senkit nem láthatunk a pályán majd a világban. Bajnoki döntőben.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nyárias hangulatban szólnak kedvenceink, kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek. Noha kicsit visszaesett a hőmérséklet, lesz még idén nyár. Napsütéssel, hőséggel, kánikulával. Hamarosan arról fogok mesélni, hogy honnan ered a kánikula szó, miért éppen úgy mondja a magyar nyelv, hogy kutya meleg van. A válasz a kedvencek között, velük folytatjuk.

0: Csaba Rádió.
1: Öt kilós még, büszke, attitűd, kis

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
5: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békéscsaba Szarvasi út, a TV toronynál.

0: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
3: Reklámot hallottam.

0: Ez a Csaba.
1: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük. Ez a Csaba július 16-án, amikor is a tengeri malacokat ismerjük el. Ma van a tengeri malacok elismerésének napja. Ezt az ünnepet egy brit állatvédő szervezet indította útjára azért, hogy felhívja a figyelmet a barátságos, igen kedves házi állatokra. Ilyenkor a menhelyek örökbefogadási napokat tartanak, felhívják a figyelmet arra, hogy a tengeri malac társas lény. Svájcban például törvény tiltja, hogy egyedül tartsák őket. És a tengeri malacoknak ma extra kényeztetés jár. Bár attól tartok, hogy aki tart tengeri malacot, annak számára minden nap tengeri malac nap, szóval minden nap kényezteti. Kényeztessenek minket a kedvencek a folytatásban.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
3: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
2: Mégis megyek

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Vidám nyári dalok a tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba, július 16-a van. Tegnap volt a kánikula napja. Ezt a kifejezést manapság már elsősorban az erős füllet melegre használjuk, pedig eredetileg nem is a hőmérséklettel, hanem a naptárral kapcsolatos jelentéssel bírt. Az ókorban ugyanis a római csillagászok megfigyelték, hogy a nagykutya csillagkép legfényesebb csillaga a nyár közepén, július második felében egyszerre kel a nappal. Ez a csillag a Sirius, ezt nevezik Szutisznak, kutyacsillagnak vagy kánikulának. Az ókori csillagászok pedig úgy vélték, hogy a Sirius okozza a nagy nyári hőséget. Megint egy kicsit okosabban folytathatjuk a kedvencekkel.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
4: Július 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Gézamódra. Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen. És egy hatalmas buri a Kira vendéglő szervezésével. Békési fiú, Bódi Guszti és Margó, Vittidú és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a pacalpiknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.
7: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
8: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
4: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
8: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
4: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
1: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Kylian Mbappé szerint kommunikációs csőd és taktikai tehetetlenség vezetett a franciák kieséséhez. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Mbappé szerint a francia labdarúgó válogatott közel sem nyújtotta azt a teljesítményt kedd este Spanyolország ellen, amire egy világbajnoki elődöntőben szüksége lett volna. A gallok

0: De La Fuente arról beszélt, hogy kedden a világ legjobb csapatát tudták legyőzni. Úgy gondolom az a legfontosabb, hogy kiválaszd, milyen társaságban utazol, utalt arra De La Fuente, hogy együttesében nagy az összehang, a játékosok félretették az egóikat, és egy emberként küzdöttek egymásért, valamint a VB győzelemért. Pedro Porro a mérkőzés legjobbjának megválasztott védője kijelentette, tudták, hogy egy kemény ellenféllel találkoznak majd, de remek teljesítmény nyújtottak.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Csaba Rádió.
5: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahová programot hoztam. A Szarvasi Vízi Színház Magyarország egyik legkülönlegesebb és leglátványosabb szabadtéri színháza. Július 27-én vers a víz fölött. A Latinovics 50 pódiumest főszereplője Liszi Melinda, Olá Tánia, Besztercei Attila, Lénát László és Varga Gábor. Július 28-án Tánc a víz fölött jelszóval Eltáncoljuk Magyarország 1000 éves történelmét, szól a meghívó. A rendhagyó történelem óráról a Viharsarok Táncszínház gondoskodik. Tarsoly Krisztina Álommanók című előadása július 29-én lesz színpadon. Ebben az előadásban 5 álommanó vezet minket egy izgalmas, titkokkal teli térben, ahol minden lépés egy új kaland kezdete. Az előadásokkal kapcsolatban bővebb információt a www.vizisinház.hu weboldalon találunk.

0: Két nappal az aranykonvoj rajtaütés előtt egyeztetésre hívta Farkasörs államtitkár Hajdú Jánost, a terror elhárítási központ akkori főigazgatóját. A volt főigazgató 24 oldalas gyanúsítotti jegyzőkönyvéből kiderül, hogy a pénzszállító ukrán konvoj elfogásáról a legmagasabb politikai és titkosszolgálati szinteken egyeztettek. A razzia után Pintér Sándor belügyminiszter külön instrukciót adott a páncélautók rögzítésére. Hajdú az ukránok jogellenes fogvatartása és sanyargatása miatti gyanúsítást kommunikációs hibának és nagyfokú félreértésnek nevezte, és a felelősséget a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra hárítja. Sikeresen lezárult az MVM ügyfélkiszolgálási rendszereinek egységesítése, így ismét teljes körűen elérhető az ügyintézés a társaság valamennyi csatornáján. A fejlesztés eredményeként az átállást követően kiállított első villanyszámlákon már az új ügyfélazonosító szerepel, valamint változott a diktálási időszak, a diktáláshoz használt telefonszám és a bankszámlaszám is. Fontos változás továbbá, hogy a díjneten keresztüli e-számlázás lehetősége megszűnt, az elektronikus számlákat a jövőben közvetlenül az MVM saját online felületén vagy mobil applikációjában lehet kezelni és kiegyenlíteni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Lionel Messi 4 gólpassznál jár, csak a kieséses szakaszban ezen a VB-n. Ilyen sok asszisztra csak Pelé volt képes a kieséses meccseken. Emlékezhetünk rá, Messi az angolok elleni 2 gólnál is főszerepet vállalt, mind a kétszer ő adta a gólpasszt. Az argentin világsztár a góllövő listát is vezeti 8 góllal a francia Mbappéval társbérletben. Ráadásul a VB-n 5. alkalommal ítélték oda neki a meccs embere címet az angolok elleni győztes találkozó után. Thomas Tuchel szövetségi kapitány továbbra is élvezi az angol labdarúgó szövetség támogatását az Argentína elleni világbajnoki elődöntőben elszenvedett vereség után, és vélhetően a 2028-as Európa-bajnokság végéig marad a posztján. A vereséggel a német szakember nyomban a támadások keresztüzében találta magát, de az FA közvetlenül a mérkőzést követően jelezte, továbbra is támogatja a szövetségi kapitányt. Tuchel szerződése korábban csak a világbajnokság végéig volt érvényben, azonban a szövetség februárban 2028 nyaráig a hazai rendezésű Európa-bajnokság végéig meghosszabbította azt. A szerdai vereség ellenére Mark Bellingham, az FA vezérigazgatója, dicsérte Tuchel munkáját, aki 2025 januárjától vette át a szövetségi kapitányi posztot Gareth Southgate-től, akinek irányításával az angol válogatott a legutóbbi 2 Európa-bajnokságon egyaránt döntőt játszott. Sorozatban harmadszor az Atletico Madrid adja a legtöbb játékost azok közül, akik érdekeltek a labdarúgó világbajnokság döntő, miközben a Bayern 78-ban kezdődött szériája véget ért. A spanyol klub 4 játékosa képviseli a spanyolokat és 6 az argentinokat. Az Atletico 13 labdarúgót delegált a VB-re. A döntős nemzeteken kívül a mexikói, az uruguayi és a norvég válogatottban voltak még érdekeltek a madridiak, és ha már sorozatok, a Bayern München 1978 óta minden VB döntőben érdekelt volt legalább egy játékossal, ám ez most véget ért. A bajoroktól senkit nem láthatunk a pályán, majd a világban bajnoki döntőben.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Sok-sok nyári kedvenc pont olyan válogatásban, ahogy mi szeretjük. 88.9 Csaba, Békés megye kedvenc rádiója. Július 16-a van, szeretettel köszöntjük mindazokat, akik a Walter nevet viselik. A német eredetű név jelentése uralkodó sereg. És boldog születésnapot kívánunk július 16-a szülötteinek. Csillagjegyük a rák és a horoszkóp szerint sokat tanulhatnak a szülinaposok valakitől, aki józan és higgadt. Kívánom, hogy a tanulás mellett maradjon idő a szórakozásra is. Minden ünnepeltnek sok-sok boldogságot!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárási infóival. Holnap éri el a csúcspontját a hőség, emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Zápor, zivatar már néha reggel is előfordulhat. A déli szél sokfelé megélénkülhet. Hajnalban 19, még holnap délután 36 fokot mérhetünk. A hétvégén újra 30 fok közelébe csökken a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Mégis legyek kedve.

0: Degma és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
2: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
1: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
2: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
1: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Szép nyári délután kellemes kikapcsolódást kívánok a Csabával, a tegnap is a ma kedvenceivel. A kedvencek között egy kedvenc gyümölcs, nem más, mint az őszi barack. Jó hírem van, ezt is grillezhetjük. A barack grillezése ugyanis karamellizálja a gyümölcs cukortartalmát. És ehhez tökéletesen illik a sós sonka vagy a krémes sajt. Aki nem hiszi, járjon utána, kecskesajttal, fetával is kipróbálható, érlelt sonka, friss rukkola, és egy kis balzsamecet is tovább színesítheti a receptet. Fontos, hogy mindig idény zöldségeket, idény gyümölcsöket fogyasszunk. Most az őszi barack van porondon. Nálunk meg a kedvencek, úgyhogy velük folytatjuk.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békéscsabán a Jaminai Evangélikus templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Szintia. Augusztus 19-e és 23-a között Berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor, gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron.
1: A programajánlót támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.
6: Szólnak a kedvencek a Csabán, még pedig a legjobb válogatásban. Július 16-a van. Különleges évfordulót ünneplünk. 1969. július 16-án indult el az Apollo 11 űrhajó a Cape Kennedyről a Holdra. Fedélzetén Neil Armstronggal, Edwin Aldrinnal és Michael Collinssal. Július 21-én, azaz hamarosan, majd azt az évfordulót fogjuk ünnepelni, amikor Armstrong elsőként lépett a Hold felszínére. A rakéta indítását és a Holdra szállást mintegy 500 millió ember kísérte figyelemmel. Repüljünk mi is, természetesen a kedvencekkel.

0: a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Július 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Gézamódra. Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen. És egy hatalmas buri a Kira vendéglő szervezésében. Békési fiú, Bódi Guszti és Margó, Vittidú és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a pacalpiknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Miért nem termel a napelemem?
5: Mert koszos haver.
4: És kimossa le?
6: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
9: Lamine Yamal kis testvére felrobbantotta az internetet. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Yamal már a 2024-es spanyol győzelemmel zárult Európa-bajnokságon is csillogott, és már akkor is különleges kötődésről beszélt öccsével kapcsolatban. Lamine féltestvére most az egész családdal és baráti körrel az Egyesült Államokban szorított az egész familiát eltartó focistának, a népes kompánia meccsről meccsre a lelátón foglal helyet, és szurkol tiszta szívből a hirtelen szőke cselgépnek. A spanyol válogatott zseni felszabadultan kacagott, amikor meglátta öccsét a kijelzőn, ahogy bohóckodik. Kane ekkor még inkább produkálni szerette volna magát, és a nyelvét kiöltve hergelte tovább az embereket. A lefújás után Yamal elárulta, hogy semmi sem történt véletlenül a belgák elleni meccsen közöttük. Gyógytornán voltam, és felhívott anyukám telefonján, és azt mondta, hogy holnap kinyújtja a nyelvét. Ezért nevettem meg igazán, amikor megláttam a képernyőn. Meg vagyok hatva. Amikor látom, hogy a kisöcsém ilyen boldog, és hogy anyukám és a barátaim azt az életet élik, amiről mindig is álmodtak. A kisöcsém jelent nekem mindent, olyan, mintha a fiam lenne, idézte Yamalt később a Daily Mail.
0: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
11: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
12: Egy biztos, mi maradunk.
11: Csaba Rádió.
13: Békés megye kedvenc rádiója.

0: Ez a Csaba.
1: Hamarosan 5 óra búcsúznom kell, ez a Csaba, 88.9-en én Debreceni Ilona vagyok. Igazán tartalmasan telt a délután, megtudtuk, miért éppen úgy mondjuk, hogy kutya meleg van. Voltunk egy kicsit az űrben, és sok-sok jó zenét hallgattunk együtt. Ezt tehetjük a folytatásban is, de én már a hazaúton hallgatom őket. Köszönöm a társaságot. Viszont hallásra!

bevonásával a kormányhivatalok ellenőrzik az online áruházakban az újonnan bevezetett elállási funkciót. Az uniós szabályozás értelmében június 19-től a webshopoknak jól látható és könnyen elérhető módon kell biztosítaniuk az elektronikus elállás lehetőségét, hogy a vásárlástól ugyanolyan egyszerű legyen visszalépni, mint megrendelni a terméket. A hatóságok kiemelten vizsgálják az online kereskedelmi tájékoztatókat is, miután a tavalyi próbavásárlások és ellenőrzések során az érintett honlapok több mint felénél találtak valamilyen jogsértést.

a beruházásokról. A szaktárcához eddig érkezett 3 kérelmet a végrehajtási szabályok hiánya miatt még nem bírálták el, a jövőben pedig az egyedi döntések helyett az átláthatóság kapja a főszerepet a területen. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, hogy a hazai szélenergia hálózat bővítése során a madárvédelmi szempontok is érvényesüljenek. A szervezet levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez, az augusztus végére tervezett nagyszabású szélerőmű építési pályázat bejelentése után. Az egyesület hangsúlyozza,

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az angol-argentin meccs egyik fő beszédtémája, hogy a vezetés megszerzése után mennyire defenzívé vált az angol csapat játéka, teljesen visszaálltak a saját 16-osukra. Thomas Tuchel a támadókat és a középpályásokat cserélte védőkre, de ezzel sem segített a helyzetükön, mert teljesen magukra húzták az egyenlítésért, majd a győzelemért elképesztő lendülettel küzdő argentin csapatot. Az angolok hihetetlenül negatív fölfogását egy elképesztő adat is szemlélteti. A második félidő hidratációs szünete és az első argentin gól között eltelt majdnem 20 percben, mindössze 2 pontos passza volt az angol együttesnek, de az is a kapus Pickford és a hátvéd John Stones között zajlott. Ez pedig döntőnek bizonyult, az argentinok fordítottak, és 2-1-es győzelemmel bejutottak a világbajnokság döntőjébe. És van még egy adat, ami nagyon sok mindent elárul az argentin válogatottról. A labdarúgó VB kieséses szakaszában rendezett meccseken Argentina egyszer sem vezetett a rendes játékban. Idő leteltekor, tehát pontosan a 90. perc végén, ellenben mind a 4 alkalommal szerzett gólt a ráadásban, vagy a 2x15 perces hosszabbítás során. A zöldfoki szigetek ellen a 111., Egyiptom ellen a 91., Svájc ellen a 112. percben és tegnap az angolok ellen a 91. percben találtak a kapuba. Gerd Müller 10 gólt szerzett és 3 gólpaszt adott az 1970-es világbajnokságon, tehát 13 találatban vállalt szerepet. Ez a mai napig rekord egyetlen világbajnokságon. Lionel Messi most 12 pontnál jár, 8 gólt, 4 gólpassz, így a spanyolok elleni aranycsatában jó esély van arra, hogy beállítja és megdönti a csúcsot. Ez még úgy is nagy eredmény lenne, hogy az argentin zseni 2-vel több meccset játszva érheti el azt a bravúrt, amit annó a német klasszis elért. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Optacég szuperszámítógépe Spanyolországot jóval esélyesebbnek tartja Argentinánál a futballvilágbajnokság megnyerésére. A friss elemzés szerint az Európa bajnok győzelmének valószínűsége 56,31%. Szemben a VB címvédőjével, amelynek csak 43,69%-ot ad a végső sikerre. Az Opta korábban a tornagyőzelem főfavorítjának a franciákat tartotta.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió.
5: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A Gyulafurta összekötő úton vasútjátjárót építenek. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, Dobozon, valamint Gyomaendrőd és Dévaványa között többnyire félpályás útlezárással. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
4: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25 ezer forint összértékben, húzz egy kódot az infopultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
5: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
6: Akkor nézz körül még egyszer!
7: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass. Internetix. Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál. Internetix. Díjmentes bekötés. Internetix. Legmodernebb optikai hálózat. Internetix. Megbízható, elérhető, korlátlan. Internetix. Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon. Internetix. Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
9: Reklámot hallott.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 16-a csütörtök van, a mai napon a Walterek ünneplik névnapjukat. A Walter germán eredetű férfinév, jelentése uralkodó, tevékeny, nép, sereg. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk és tovább érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes csütörtököt kívánok.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Néldó Gézát hallják. Július 16-a csütörtök van. 91 évvel ezelőtt Oklahoma City-ben felállították a világ első parkolóóráját. A parkolóóra meghatározott összeg bedobása után parkolójegyet ad ki, amely meghatározott idejű parkolásra jogosítja fel az autóst. A találmány Carlton Cole McGee nevéhez fűződik, aki a belvárosi parkolási gondokat oldotta meg ezzel. Problémát jelentett ugyanis, hogy a belvárosban dolgozók össze-vissza parkoltak, és nem hagytak helyet a vásárlóknak és látogatóknak. Az első parkolóórát Oklahoma City üzleti negyedében állították fel 1935. július 16-án, más források szerint azonban 19-én. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, már jönnek is a legnagyobb slágerek. Kellemes csütörtököt kívánok!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Július 16-a csütörtök van, Nédó Géza köszönti önöket, hölgyeim és uraim, a mai napon ünnepli 68. születésnapját Michael Flatley, chicagói születésű ír-amerikai táncművész, koreográfus és producer, aki forradalmasította a hagyományos ír steptáncot. Világhírnevet az 1994-es Eurovíziós Dalfesztivál betétdalaként bemutatott, Riverdance produkcióval szerzett, majd olyan grandiózus, saját készítésű show műsorokkal hódította meg a világot, mint a Lord of the Dance, a Feet of Flames és a Celtic Tiger. Fellépéseit több mint 60 millió ember látta élőben. Flatley szakított az ír tánc merev hagyományaival, bevezette a dinamikus felsőtest mozdulatokat, a modern ritmusokat és a színpadias elemeket. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az angol-argentin meccs egyik fő beszéd témája, hogy a vezetés megszerzése után mennyire defenzívé vált az angol csapat játéka, teljesen visszaálltak a saját 16-osukra. Thomas Tuchel a támadókat és a középpályásokat cserélte védőkre, de ezzel sem segített a helyzetükön, mert teljesen magukra húzták az egyenlítésért, majd a győzelemért elképesztő lendülettel küzdő argentin csapatot. Az angolok hihetetlenül negatív fölfogását egy elképesztő adat is szemlélteti. A második félidő hidratációs szünete és az első argentin gól között eltelt majdnem 20 percben, mindössze 2 pontos passza volt az angol együttesnek, de az is a kapus Pickford és a hátvéd John Stones között zajlott. Ez pedig döntőnek bizonyult, az argentinok fordítottak, és 2-1-es győzelemmel bejutottak a világbajnokság döntőjébe. És van még egy adat, ami nagyon sok mindent elárul az argentin válogatottról. A labdarúgó VB kieséses szakaszában rendezett meccseken Argentina egyszer sem vezetett a rendes játékban. Idő leteltekor, tehát pontosan a 90. perc végén, ellenben mind a 4 alkalommal szerzett gólt a ráadásban, vagy a 2x15 perces hosszabbítás során. A zöldfoki szigetek ellen a 111., Egyiptom ellen a 91., Svájc ellen a 112. percben és tegnap az angolok ellen a 91. percben találtak a kapuba. Gerd Müller 10 gólt szerzett és 3 gólpasszt adott az 1970-es világbajnokságon, tehát 13 találatban vállalt szerepet. Ez a mai napig rekord egyetlen világbajnokságon. Lionel Messi most 12 pontnál jár, 8 gólt, 4 gólpassz, így a spanyolok elleni aranycsatában jó esély van arra, hogy beállítja és megdönti a csúcsot. Ez még úgy is nagy eredmény lenne, hogy az argentin zseni 2-vel több meccset játszva érheti el azt a bravúrt, amit annó a német klasszis elért. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Optacég szuperszámítógépe Spanyolországot jóval esélyesebbnek tartja Argentinánál a futballvilágbajnokság megnyerésére. A friss elemzés szerint az Európa bajnok győzelmének valószínűsége 56,31%. Szemben a VB címvédőjével, amelynek csak 43,69%-ot ad a végső sikerre. Az Opta korábban a tornagyőzelem főfavorítjának a franciákat tartotta.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.
4: Ez itt a Csaba Rádió a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédo Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
2: Akkor nézz körül még egyszer. Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
0: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keress tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Reklámot hallottak.

0: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, július 16-a csütörtök van, a mai napon ünnepli 51. születésnapját Markovics Tamás, ismert magyar színész, énekes, szinkronszínész és műsorvezető. Kamaszkora óta dolgozik a szakmában, jellegzetes fiatalos orgánuma miatt a szinkronrendezők gyakran bízzák meg a szőke, amerikai tinis vagy fiatal felnőtt karakterek megszólaltatásával. Pályafutását gyermekszínészként indította Földesi Margit neves színjáték stúdiójában, nem sokkal később már rendszeresen kapott munkát a Pannonia Szinkron stúdióban, a televízióban és szinkronban végzett munkája mellett énekesként és műsorvezetőként is kipróbálta magát. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek, akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei. Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. július 16-a csütörtök, délelőtt 10 óra vallásuk, miről is lesz ma szó. Minden szeghalmi gyermek részesül beiskolázási támogatásban. Figyelmeztetés hangzott el a Békés Csaba felé tartó vonaton az álladománygyűjtőkről. Támogatást kér a Békés Megyei Ilko Egyesület a Solstási Közösség működéséhez. Állatok, régiségek és vásári forgatag várta a látogatókat az Endrődi vásáron. Szeghalmon minden helyi gyermek jogosult beiskolázási támogatásra. Erről döntött a képviselőtestület a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításával. A testületi ülésen Mocsári József polgármester elmondta, hogy a változtatásnak köszönhetően minden szeghalmi gyermek igényelheti az egyszeri 10.000 forintos beiskolázási támogatást. Kovács Tibor önkormányzati képviselő ismertette, hogy az intézkedés nem jelent számottevő és kedvezőtlen terhet a város költségvetésére. A támogatást augusztus 1-e és szeptember 30-a között lehet igényelni a polgármesteri hivatal szociális irodáján. Az igényléshez formanyomtatvány kitöltése és a szükséges dokumentumok benyújtása szükséges. Az összeg készpénzben vagy bankszámlára utalással is kérhető. A rendelet módosítása a temetési segély feltételeit is érinti. A támogatás akkor állapítható meg, ha az eltemettető családjában az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a 114.000 forintot. Szokatlan figyelmeztetést hallhattak az utasok a Budapest-Békés-Csaba vasútvonal egyik járatán. Az indulás előtt a megszokott tájékoztatás után azt is bemondták, hogy a szerelvényen magukat hallássérültnek vagy csiketnémának kiadó csalók jelenhetnek meg, akik különböző termékeket kínálva próbálhatják megtéveszteni az utasokat. A jelenség nem ismeretlen, a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége, valamint a rendőrség korábban többször is felhívta a figyelmet azokra az álladománygyűjtőkre, akik a szervezet nevével visszaéve próbálnak pénzt kicsalni az emberektől. A szövetség hangsúlyozta, hogy nem végez közterületi adománygyűjtést is, sem munkatársait, sem tagjait, sem önkénteseit nem bízza meg ilyen feladatokkal. Korábbi esetek alapján az is előfordult, hogy a csalók keveselték a felajánlott összeget, nagyobb adományt követeltek, sőt fenyegetően léptek fel az adakozókkal szemben. Az elmúlt években Balaton-Almádiban 3 ilyen csalót őrizetbe vettek, de Siófokon is történt hasonló eset. A Budapest-Békés-Csaba járaton végül nem jelentek meg a figyelmeztetésben említett csalók. Az eset ugyanakkor ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják kihasználni az emberek jóhiszeműségét, miközben egy olyan közösség hírnevét is veszélyeztetik, amelynek tagjai megérdemlik a társadalom tiszteletét. Nehéz anyagi helyzetbe került a Békés Megyei Ilko Egyesület, amely 1994 óta segíti a sztómával élők rehabilitációját, érdekvédelmét és társadalmi beilleszkedését. A szervezet programjaival, klubtalálkozóival és kirándulásaival nyújt fizikai és lelki támogatást a sorstársaiknak. Működésének fenntartásához azonban most segítséget kér. Kovan Anikó, az egyesület elnök elmondta, hogy önsegítő közösségként működnek, ahol a tagok megoszthatják egymással tapasztalataikat. A közösség támogatás nyújt a megváltozott élethelyzet elfogadásában, a műtét után életmód kialakításában, valamint a lelki és mentális rehabilitációban is. Az egyesület közel 200 tagot szemlél, és továbbra is várja az új csatlakozókat. Az érdeklődők Kovan Anikó elnököt, illetve Bálint Zoltán titkát érhetik el. A közelmúltban a tagok egy horgásztanyán tartott találkozón tekintették át az egyesület helyzetét. Szűcs István, a pénzügyi felügyelőbizottság elnöke ismertette, hogy a korábban biztosított éves állami támogatás megszűnésével a szervezet működése nehezebbé vált. A tagdíjak és az alkalmi felajánlások már nem fedezik a rendszeres programok és közösségi rendezvények költségeit. Az egyesület ezért arra kéri a lakosságot, hogy lehetőségeihez mérten támogassa munkáját. Szűcs István hangsúlyozta, egyre többen élnek sztómával, és bár ez a megváltozott élethelyzet idővel elfogadhatóvá válhat, a sorstársi közösség segítsége sokak számára nélkülözhetetlen. Hozzátette, céljuk azt is megmutatni, hogy ezzel az állapottal is lehet teljes életet élni.

0: Már a kora reggel órákban benépesült az Endrődi vásár területe vasárnap. Az autókkal és utánfutókkal érkező látogatók között akadtak, akik állatvásárlásra érkeztek. Mások régiségeket kerestek, sokan pedig a hagyományos alföldi vásári hangulat és a gasztronómiai kínálat miatt látogattak ki. A vásárban a lovak mellett szamarak, nyulak, csirkék, kacsák és malacok is új gazdára vártak. A sertéstenyésztők szerint ugyan a sertéstartás jelenleg nehéz időszakát éli, ennek ellenére továbbra is sok család vásárol malacot saját hízolásra. Többen már a téli disznótorra vagy a kolbászkészítés időszakára készülnek. Nagy érdeklődés övezte a Baromfi udvart is. A vásárlók közül sokan úgy vélték, hogy a háztáji csirke, kacsa és nyúl minősége felülmúlja a nagyüzemi termékekét, ezért inkább közvetlenül a tenyésztőktől szerzik be az állatokat. A kirakodó vásárban a hagyományos ételek és édességek is népszerűek voltak. Már reggeltől hosszú sorok álltak a lángososnál, sokan vásároltak mézet és kültös kalácsot, a nagy melegben pedig folyamatosan fogyott a jégkása. Akadtak olyan családok is, akik görögdínyével frissítették fel magukat a vásárlás közben. A régiség piacon ezúttal is sok különleges tárgy cserélt gazdát, a látogatók régi pénzérméket, mozsarakat, kerékpárokat, kéziszerszámokat, lószerszámokat, vasalókat és más régi használati tárgyakat kerestek. Az árusok és a vásárlók között szinte minden standnál folyt az alkudozás, amely a vásár egyik legkedveltebb hagyományának bizonyult. Új vezetőt választott a Békésvárosi Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő élére Békésváros önkormányzata. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy augusztus 1-től dr. Bocskai Árpád veszi át az önkormányzati fenntartású intézmény irányítását. Dr. Bocskai Árpád 2019 óta dolgozik a város önkormányzatánál aljegyzőként. Az igazgatói pályázatát a képviselőtestület rendkívüli ülésén fogadta el, megbízatása a hatályos jogszabályoknak megfelelően 5 évre szól. Az új igazgató elmondta, hogy az első hetekben a feladatok átvételére és az intézmény működésének részletes megismerésére helyezi a hangsúlyt. Hozzátett, hogy olyan mintegy 100 munkatársat foglalkoztató, 3 telephelyen működő intézmény mindennapi működésének feltérképezése mellett a jelenleg zajló felújítások összehangolása lesz az egyik legfontosabb feladata. Emellett kiemelt célként nevezte meg a szakrendelések folyamatos és zavartalan működésének biztosítását. Kálmán Tibor polgármester arról beszélt, hogy hosszú éveken át eredményesen dolgozott együtt dr. Bocskai Árpáddal, ami jó alapot jelentett az intézmény stabil működéséhez. Hozzátette, hogy a gyógyászati központ főépületében zajló mintegy 300 millió forintos beruházás a kivitelezés feléhez érkezett, miközben a gyógyfürdő épületében energetikai korszerűsítések egyebek mellett nyílászáró cserék is folyamatosan zajlanak. Rövid időn belül elfogta a rendőrség azt a két férfit, akik csak nem 400 kg görögdínyét tulajdonítottak el egy nagykamarás és két egyháza közötti termelőföldről. A gazda szombaton hajnalban érkezett a dínyeföldre, ahol azt látta, hogy ismeretlenek autóval behajtottak a területre, letabosták a növényeket, majd jelentős mennyiségű görögdínyét vittek el. Bár a föld nincs bekerítve, egy biztonsági kamera rögzítette a történteket, így a rendőrök a felvételek alapján indították meg a nyomozást. A kamera képeken egy piros színű furgon és két férfi látszott, akik már a lopást megelőző este is megjelentek a területen. A Mezőkovácsház és a gyulai rendőrkapitányság munkatársai rövid időn belül azonosították, majd előállították a két-két egyházi gyanúsítottat. A férfi a kihallgatásuk során beismerték a bűncselekményt, és elmondták, hogy az ellopott dínyét értékesítették. A lopással mintegy 100 000 forintos kárt okoztak a termelőnek. A Mezőkovácsházi rendőrkapitányság lopás miatt büntető eljárást indított ellenük. A nyomozók lefoglalták a bűncselekményhez használt járművet, és azt is vizsgálják, hogy a két férfi korábban követett el hasonló terménylopásokat. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 16-a csütörtök van. Érkezem most egy kis érdekesség. 12 évvel ezelőtt jelent meg a Well Hello zenekar első dala. A formációt 2014. július 16-án alapította a korábban szólóban is országosan ismert rapper Fluor Tomi, vagyis Karácson Tamás, és az elismert énekes dalszerző Csöndör László, vagyis Diaz, bár a srácok már korábban is ismerték egymást és dolgoztak is együtt, a Well Hello-val egy teljesen új, kevert műfajú, hip-hop alapú, de rendkívül dallamos popzenei világot teremtettek meg. Debütáló daluk a Rakpart azonnal letarolta a hazai slágerlistákat és a rádiókat, pillanatok alatt az ország egyik legnépszerűbb együttesévé tette őket.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
4: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az angol-argentin meccs egyik fő beszédtémája, hogy a vezetés megszerzése után mennyire defenzívé vált az angol csapat játéka, teljesen visszaálltak a saját 16-osukra. Thomas Tuchel a támadókat és a középpályásokat cserélte védőkre, de ezzel sem segített a helyzetükön, mert teljesen magukra húzták az egyenlítésért, majd a győzelemért elképesztő lendülettel küzdő argentin csapatot. Az angolok hihetetlenül negatív fölfogását egy elképesztő adat is szemlélteti. A második félidő hidratációs szünete és az első argentin gól között eltelt majdnem 20 percben, mindössze 2 pontos passza volt az angol együttesnek, de az is a kapus Pickford és a hátvéd John Stones között zajlott. Ez pedig döntőnek bizonyult, az argentinok fordítottak, és 2-1-es győzelemmel bejutottak a világbajnokság döntőjébe. És van még egy adat, ami nagyon sok mindent elárul az argentin válogatottról. A labdarúgó VB kieséses szakaszában rendezett meccseken Argentina egyszer sem vezetett a rendes játékidő leteltekor, tehát pontosan a 90. perc végén, ellenben mind a 4 alkalommal szerzett gólt a ráadásban, vagy a 2x15 perces hosszabbítás során. A zöldfoki szigetek ellen a 111., Egyiptom ellen a 91., Svájc ellen a 112. percben és tegnap az angolok ellen a 91. percben találtak a kapuba. Gerd Müller 10 gólt szerzett és 3 gólpasszt adott az 1970-es világbajnokságon, tehát 13 találatban vállalt szerepet. Ez a mai napig rekord egyetlen világbajnokságon. Lionel Messi most 12 pontnál jár, 8 gólt, 4 gólpassz, így a spanyolok elleni aranycsatában jó esély van arra, hogy beállítja és megdönti a csúcsot. Ez még úgy is nagy eredmény lenne, hogy az argentin zseni 2-vel több meccset játszva érheti el azt a bravúrt, amit annó a német klasszis elért. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Optacég szuperszámítógépe Spanyolországot jóval esélyesebbnek tartja Argentinánál a futballvilágbajnokság megnyerésére. A friss elemzés szerint az Európa bajnok győzelmének valószínűsége 56,31%. Szemben a VB címvédőjével, amelynek csak 43,69%-ot ad a végső sikerre. Az Opta korábban a torna győzelem főfavorítjának a franciákat tartotta.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
5: Let's go.
4: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Alfa Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az angol-argentin meccs egyik fő beszéd témája, hogy a vezetés megszerzése után mennyire defenzívé vált az angol csapat játéka, teljesen visszaálltak a saját 16-osukra. Thomas Tuchel a támadókat és a középpályásokat cserélte védőkre, de ezzel sem segített a helyzetükön, mert teljesen magukra húzták az egyenlítésért, majd a győzelemért elképesztő lendülettel küzdő argentin csapatot. Az angolok hihetetlenül negatív fölfogását egy elképesztő adat is szemlélteti. A második félidő hidratációs szünete és az első argentin gól között eltelt majdnem 20 percben, mindössze 2 pontos passza volt az angol együttesnek, de az is a kapus Pickford és a hátvéd John Stones között zajlott. Ez pedig döntőnek bizonyult, az argentinok fordítottak, és 2-1-es győzelemmel bejutottak a világbajnokság döntőjébe. És van még egy adat, ami nagyon sok mindent elárul az argentin válogatottról. A labdarúgó VB kieséses szakaszában rendezett meccseken Argentina egyszer sem vezetett a rendes játékban. Idő leteltekor, tehát pontosan a 90. perc végén, ellenben mind a 4 alkalommal szerzett gólt a ráadásban, vagy a 2x15 perces hosszabbítás során. A zöldfoki szigetek ellen a 111., Egyiptom ellen a 91., Svájc ellen a 112. percben és tegnap az angolok ellen a 91. percben találtak a kapuba. Gerd Müller 10 gólt szerzett és 3 gólpasszt adott az 1970-es világbajnokságon, tehát 13 találatban vállalt szerepet. Ez a mai napig rekord egyetlen világbajnokságon. Lionel Messi most 12 pontnál jár, 8 gólt, 4 gólpassz, így a spanyolok elleni aranycsatában jó esély van arra, hogy beállítja és megdönti a csúcsot. Ez még úgy is nagy eredmény lenne, hogy az argentin zseni 2-vel több meccset játszva érheti el azt a bravúrt, amit annó a német klasszis elért. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Optacég szuperszámítógépe Spanyolországot jóval esélyesebbnek tartja Argentinánál a futballvilágbajnokság megnyerésére. A friss elemzés szerint az Európa bajnok győzelmének valószínűsége 56,31%. Szemben a VB címvédőjével, amelynek csak 43,69%-ot ad a végső sikerre. Az Opta korábban a torna győzelem fő favorítjának a franciákat tartotta.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 ezer forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 ezer forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm!
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.

cassé. Pour rien. Il ne pourra plus jamais me toucher. Il l'a dit.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Országos szakmai díjat kapott a megyei könyvtár fiatal munkatársa. Arany minősítést szerzett az Aktív Iskola programban a Lencsési Általános Iskola. Mézes hagyományok és fogadhajtó verseny volt dobozon. Már is mondom a részleteket. Földesi Csenge 3 éve dolgozik a Békés megyei könyvtár munkatársaként, és idén elnyerte az év fiatal könyvtárosa díjat. Az elismerést a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség ítéli oda minden évben. A fiatal könyvtáros elmondta, hogy nagy megtiszteltetés számára a díj, amelyet nem általános jelölési folyamat, hanem pályázat útján lehet elnyerni. A részvételhez több feltételnek is meg kellett felelni. Volt egy hivatalos jelölés, amelyet a könyvtár igazgatója Juhász Zoltán tett meg. Továbbá a pályázónak 35 év alattinak kellett lennie, és legalább 3 éve könyvtári intézményben kellett dolgoznia. Mivel Csenge 2023. áprilisa óta tagja a könyvtár csapatának, ez a kritérium idén teljesült. A pályázaton 2 kategóriában lehetett indulni, egy szakmai témájú, még nem publikált írás kidolgozásával, vagy egy konkrét projekt bemutatásával. Földesi Csenge az utóbbit választotta, és az Abstrakt című könyvtári podcast bemutatásával nevezett. Az írásos pályamű helyett végül kisfilm készült, amelynek elkészítésében vőlegény Rozsnyai Endre segítette. A könyvtáros felidézte, hogy miután tavaly Kecskeméten elvégezte a segédkönyvtárosi képesítést, korábban a magyar nyelv és irodalom szakon tanult, sokkal mélyebben értette meg a könyvtárosi hivatás lényegét. Úgy fogalmazott, hogy a podcast alapja a könyvtári gyűjtemény, és szeretné, ha a kultúra és a könyvek jelentenék a műsor kiinduló pontját. Az adások 2 fő kérdésköré épülnek, melyik könyv volt hatással a vendég életében, illetve pályájára. Bár a beszélgetések látszólag irodalmi témájuk, egyetlen óra alatt gyakran politikát, hitet és világnézetet érintő gondolatok bontakoznak ki. Földesi Csenge hangsúlyozta, hogy a podcast nem csupán az ő munkája, a műsor a könyvtári kollektíva közös eredménye, amely mögött jelentős háttérmunka áll. Informatikus kollégái Nagy Levente és Baukó János pedig segítenek az eszközök összeállításában, az első próbaanyagokat pedig Kertész Zoltán igazgató helyettessel vették fel. Ahhoz, hogy napközben vendégekkel beszélgethessen, elengedhetetlen kollégái támogatása, akik ilyenkor helyettesítik. Úgy fogalmazott, hogy a díj a könyvtár közös sikere is. A Magyar Diáksport Szövetség mozgás ösztönző kezdeményezésében az Aktív Iskola programban jelenleg 606 intézmény vesz részt országszerte. A Békés Csabai Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2024-25-ös tanévben csatlakozott a programhoz, amely azóta az iskola egyik kiemelt rendezvény sorozatává vált. A program sikerességét jól mutatja, hogy az intézmény az első tanévben megszerzett klubtagsági szint után a 2025-2026 hatos tanévben már az arany minősítéshez szükséges feltételeket is teljesítette. Ennek köszönhetően az iskola számára milliós nagyságrendű támogatási lehetőség nyílik sporteszközök beszerzésére, valamint a tanulók és a pedagógusok számára szervezett élményprogramokra. Az Aktív Iskola program szervezésében és lebonyolításában meghatározó szerepet vállalt Marikné Püski Zsuzsanna pedagógus. Az elismerést Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke, valamint dr. Kaj Mónika, a program szakmai vezetője adta át a szintet teljesítő intézmények képviselőinek a Várgesztesen megrendezett Aktív Iskola Pedagógus Fesztiválon július 1-e és 2-a között. A kétnapos rendezvényen a résztvevő pedagógusok motiváló szakmai előadásokon vehettek részt, emellett csapatépítő sportfesztivál is színesítette a programot.

0: Az ökotudatos életmód iránt érdeklődőket várják július 7-én kedden a Meseházban, ahol egy közös alkotónapon saját újrahasznosítható textil termékeket készíthetnek el a résztvevők. A workshopot Sárközi Mária, az Alkos ne halmoz csoport vezetője tartja. A résztvevők egy ökoszatyrot, egy gyümölcsös hálót és egy kenyeres zsákot varhatnak meg, miközben megismerkedhetnek a környezetbarát hulladék csökkentő megoldásokkal. A szervezők minden szükséges alapanyagot és eszközt biztosítanak, így azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs varrógépük, vagy még nem próbálták a varrást. A program két turnusban zajlik, mindkét időpontban legfeljebb 5 fő részvételével. A részvételi díj 2000 forint, előzetes regisztrációra pedig a Meseház közösségi oldalán a Varjunk Együtt eseménynél van lehetőség. A szervezők célja, hogy a résztvevők egy kellemes közösségi program keretében készítsenek praktikus, többször használható textil termékeket, amelyekkel a mindennapokban is csökkenthető a műanyag hulladék mennyisége. 18. alkalommal rendezték meg hétvégén a Dobozi Mézes Fesztivált, ahol a kiállítók standjai mellett fogadhajtó verseny is várta a látogatókat. A rendezvény évről évre egyre több érdeklődőt vonz, és mára a térség egyik meghatározó gasztrokulturális eseményévé vált. A fesztiválhoz személyes történet is kapcsolódik. Bálint Gergely fiatal dobozi méhész elmondta, hogy 2009-ben éppen a Mézes Fesztivál hatására kezdett el méhészkedni. Akkoriban még kevesen foglalkoztak a településen mézter. Mára azonban jóval többen dolgoznak a szakmában, ami szerinte valódi érték. A rendezvény jelentőségét erősítette Földesi Zoltán Békés Csabáról érkezett méhész is, aki a 70-es évek óta foglalkozik méhészettel. Úgy fogalmazott, hogy a megyében nem találkozott még ehhez hasonló, ilyen jellegű eseménnyel. A standoknál különféle méhészetek és egyesületek termékei sorakoztak, mindegyik minőségi munka eredménye. A vásári hangulat sem maradt el, kicsik és nagyok egyaránt jól érezhették magukat a Dobozi Mézes Fesztiválon. A megnyitón Köves Mihály doboz polgármestere arról beszélt, hogy a település lakói büszkék hagyományaikra és gasztronómiájukra. Hangsúlyozta, hogy a fesztivál színes program kínálatával igazi találkozási pont és közösségteremtő esemény. A Mézes Fesztivállal egy időben indult a fogadhajtó verseny is, ahol fényes lovaskocsik és erőtől duzzadó paripák várták a rajtot jelző csengőszót. A kétnapos rendezvényen sportversenyek, főzőverseny, kulturális programok és könnyű zenei koncertek is helyet kaptak. Megtelt élettel Békés Csaba Szent István tere, ahol a kétnapos Csabai Napok programok első állomásai várták az érdeklődőket. Szombaton délután a gyerekeké volt a főszerep, a hagyománygyőrző játszótéren és a kézműves foglalkozásokon próbálhatták ki ügyességüket, sokakat pedig a hagyományos Csaba szeret osztás és kolbászkóstoló vonzott, amelyeknél hosszú sorok alakultak ki. Szarvas Péter polgármester felidézte, hogy a rendezvény sorozat néhány éve azzal a céllal indult, hogy a város eredeti nevére emlékeztetve közösségi élményt kínál. A Békés Csabaiaknak. Elmondta, hogy a település egykor Csaba néven szerepelt, ezért döntöttek úgy, hogy július elején Csaba nappal ünneplik a várost. Idén vidám kétnapos családi programmal készültek, amelyet elsősorban a gyerekekre szabtak, de a Hungária Tribute koncert is sokaknak nyújtott esti kikapcsolódást. Hozzátette, hogy örömteli, hogy az időjárás is kedvezett, így már délután sokan érkeztek a térre. A gyerekeket idén is várta a Békés Megyei Népművészeti Egyesület hagyományőrző játszótere. Tóth Ágnes az egyesület munkatársa elmondta, hogy minden évben olyan foglalkozásokkal készülnek, amelyek sikerélményt adnak a gyerekeknek. Régi játékokat, körhintát és kézműves tevékenységeket vittek a térre. Lehetett részből medált készíteni, gyöngyöt fűzni, nála pedig nemezgyűrű készült gyapjúból és gyöngyből. Olyan feladatokat választottak, amelyek gyorsan elkészülnek, ez motiválja a gyerekeket és a szülők is élvezik, hogy a régi mesterségeket is megismerhetik. A Csaba szelet osztása idén is az egyik legnépszerűbb programelem volt. A sütemény hosszú sorokban várakoztak a résztvevők, miközben jó hangulatban beszélgettek a főtéren.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhán Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részletek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hulljanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani. Úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az előbb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még kisenyítottuk a könyveket, tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, hogy ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot. Ugye ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a véradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete is, illetve a Vérellátó Szolgálat is a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jól társadalmasított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig február és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy

0: kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
1: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
0: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly AE Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha ha felajánlják őket.
1: Köszönöm szépen!
0: Én is!
2: Önök a Körös Hírcentrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

che stai a conquistare.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek, akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: megye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsoros slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.